hozzád a széle? Nem nézd te sehová, csak ha én mondom!

0: ugye? Volt különbség.
1: Én megértem. Ezért megértem eljönni.
2: Szépen, most pedig...
1: András megint benjót ragadott, és halhatatlan riffjével bevezeti majd a dalt.

0: Ez itt a Kisdivásárhelyi Szikulusz Rádió, a pontos idő 8 óra.
1: A Szikulusz Rádió hírpercei Csáki Orsolyával.

Köszöntöm Önöket! Jelentős javulást mutat a vezetékes vízminősége Kézdivásárhelyi több érintett utcájában, közölte legfrissebb tájékoztatójában a Hidrokov. A Bálványos Vár, Kert és Határér utcákban végzett legutóbbi vizsgálatok szerint a fővezetéken áramló víz már tiszta, és csupán egyetlen belső hálózati ponton mutatta ki mikrobiológiai szennyeződést. A labor eredmények alapján összesen 8 mintát elemeztek, 6-ot a Bálványos utcából, 2-t pedig a Kert utcákból. Ezek közül mindössze egy bizonyult pozitívnak. A szakemberek szerint ez arra utal, hogy a probléma már nem rendszerszintű, hanem elszigetelt jelenség lehet. A szolgáltató tájékoztatója szerint a szennyeződés lehetséges oka a vezetékes víz és a kútvíz szabálytalan összekapcsolása, ilyen esetekben különösen nyomás csökkenéskor a nem ellenőrzött forrásból származó víz visszaáramolhat a hálózatba, ezzel veszélyeztetve annak tisztaságát. Ugyanakkor a Hidrokov hangsúlyozza, ezt a feltételezést csak további kifejezetten a kutakból vett minták elemzése tudja megerősíteni, addig minden ilyen irányú következtetés csupán feltételezésnek tekinthető. A probléma teljes felszámolása érdekében a szolgáltató május 5-én átfogó beavatkozást tervez, teljes hálózati átmosást hajtanak végre, valamint a részletes belső ellenőrzéseket végeznek az érintett területeken. A cél a szennyeződés forrásának pontos azonosítása és megszüntetése, addig is érvényben maradnak az óvintézkedések, a lakosságot arra kérik, hogy a vezetékes vizet ne használják ivásra vagy főzésre, kizárólag tisztálkodási célokra. Az érintett háztartások számára továbbra is biztosítanak palackozott ivóvizet, és a szolgáltató ígérete szerint a későbbiekben kompenzációra is számíthatnak.

0: Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújtatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek a közérdekű jelleg miatt. Rádú István Kovászna megye prefektusa keddi sajtótájékoztatóján fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a nyugdíjasok és más biztosított személyek által igényelhető gyógykezelési jegyekre. 2026-ban az országos nyugdíjpénztár 114 ezer jegyet oszt ki, ebből 1000 jut Kovászna megyének. Az üdülő jegyek már megérkeztek a megyei intézményekhez, ezért Rádú István ismertette a jegyek igénylésének feltételeit, illetve a jogosultak kategóriáit. Fontos tudni, hogy nem csak a nyugdíjasok jogosultak ezekre a jegyekre, hanem egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is, ha krónikus betegségük van, valamilyen rokonsági fokozatban vannak besorolva, ha munkahelyi baleset utáni felépülésüket kell elősegíteni, vagy a kezelés a munkaképesség visszanyerését célozza. Az érintett férj vagy feleség is jogosult a gyógykezelési jegyre, attól függetlenül, hogy az illető biztosított vagy sem. A gyógykezelési jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el, így idegrendszeri, reumatikus emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy déguti problémák esetén lehet igényelni. A jegyek többsége a nyugdíjpénztár tulajdonában lévő kezelőegységekbe szól, de szerződéses alapon más szálláshelyekre is biztosítanak kezelési jegyet. A szolgáltatás igénybevételéhez a hátrányos helyzetű személyek kivételével 50%-os önrészsel kell hozzájárulni, ingyen csak az összes jegy 15%-a bocsátható az igénylők rendelkezésére. Egy kezelésre szóló jegy 16 napos tartózkodást foglal magába, ebből 12 nap a gyógykezelés. Mindenki kiszámíthatja az esélyeit, az elosztási rendszer átlátható. A legkeresettebb gyógyüdülő helyek közé tartozik Szováta, Félixfürdő, Tusnádfürdő, valamint a Fekete-tenger partján fekvő üdülőhelyek. Fontos szempont, hogy egy személy évente csak egyetlen kezelési jegyet kaphat, a feltételek teljes egészében megtalálhatók a megyei nyugdíjpénztár honlapján. Már csak az államfő aláírására vár az állomány szabályozó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Rádú István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét. A 2025-ös genetikai alapú medveszámlálás, amelyet a Brassói Transzilvánia Egyetem szakemberei végeztek, arra világított rá, hogy az országos medvepopuláció az élőhelyek eltartó képességéhez mérten háromszorosa az optimálisnak. A 69 ezer négyzetkilométeren ugyanis 4 ezer medve érhetne ideális körülmények között, ezzel szemben a példányszám 12 ezer körül van. Kovászna megyében 104 ezer hektár erdő van, ehhez képest 2300 medvét számláltak ezen a területen, az optimális 104 lenne. Ezért üdvözlendő az ember-medve konfliktusok megelőzését célzó medvekvóta megduplázása két egymást követő évben. Országos szinten 859 az előirányzott szám, amely ugyan számottevően nem csökkenti az állomány, de kisebb mérsékli a szaporodás ütemét, vélekedett Rádú István prefektus. Kovászna megye területén 86 medvét lehet kilőni, ezt a számot 34 vadász területre osztották le annak függvényében, hogy hány medve támadást, káresetet jelentettek a környéken, illetve mennyi biológiai mintát gyűjtöttek be is, azok milyen genotípusokra mutatnak. 2025-ben a megyében 235 káresetet jelentettek, 477 házi állateset áldozatul, ennek közel fele tyúk, de 30 kaptárt is elpusztított. A nagy vad tavaly 216-szor riasztották medvék miatt a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon, idén pedig az év első 4 hónapjában 34-szer, nagy részt áprilisban, amikor 20 hívás érkezett. A lakott területre bemerészkedő agresszív medvékből a beavatkozási kvóta keretében országos szinten 110-et lehet kilőni. Kivételt képeznek a 2 évesnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvék. A kilövési kvóta megduplázását előíró törvény a hivatalos közlönyben való megjelenése után lép érvénybe. Híreink végén az időjárásról. mától fokozatos felmelegedés várható május 7 és 10-e között, azaz a jövő héten 20-22 fokos nappali maximum hőmérsékletekre lehet számítani, az éjszakai minimumok ezen a héten mínusz 2 és 3 fok között alakulnak, a jövő héten pedig 6-8 fokig is emelkedhetnek. Jelenleg Kézdivásárhelyen 1 fokot mérünk, a nappali hőmérséklet ma 14 fok lesz.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.

Ma május 3-a, vasárnap van, 8 óra 30 perckor, nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kos a Merkur kilép a jegyéből, és innentől a Bika jegyében folytatja útját, és ez önre is jó hatással lesz. A Bika Merkur ugyanis a józanság, higgadság jelképe is segít minden konfliktust elrendezni, a Hold a nyilasban van, ami pedig azt jelzi, hogy nagyon érdekes, izgalmas élményei lehetnek. Bika, a Merkur ma belép a jegyébe, és ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működik a hétköznapok szintjén és a hosszú távú terveiben is, így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat. Ikrek, az uralkodó bolygója a Merkur jegyet vált, belép a Bikába, ez leföldel, megnyugtatja, harmóniába hozza. A Hold a nyilasban van, ami pedig kalandvágyat hoz, irány a természet, semmiképp ne üljön a négy fal között, a mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon. Rák, önre erősen hat ma az Uránusz fényszöge, lehet egy szituáció, ami elgondolkodtatja, váratlan akadályok merülhetnek fel, és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára, lehet, hogy ön előtt áll egy tisztázó beszélgetés egy önhöz közel álló emberrel arról, hogy valóban támogatja-e. Oroszlán, ma a nyilasold idején megismerkedhet valakivel a Bika jegyébe lépő, Merkur pedig elmélyült beszélgetést hozhat, ugye tudja, hogy az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban, ha a másik érzi, hogy megbízik benne, ő ugyanezt fogja cserébe adni. Szűz, a Merkur földelemű jegyben a Bikába lép, sok jó beszélgetést folytathat, és az is lehet, hogy most talál önre egy olyan ember, akinek hasonló az érdeklődési köre. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárni, pénzügyekben pedig a következő hetekben kaphat jó hírt a Bika Merkur hatására.

Mérleg, a Merkur jegyváltása mutatja, hogy most olyan ötletei lesznek, amiket gyakorlati szempontból és végig gondol, és tényleg működőképesek, igaz ez az élete bármely területére. Ne is morfondírozzon sokat, kezdjen bele a megvalósulásukban. Skorpió, a nyilas hold jó kedvet, a bika jegyébe lépő Merkur pedig nagy adag kreativitást hoz önnek. A szép érzéke is kiélesedik, most szinte művészi értékűt alkothat, és a legjobb kikapcsolódás, ha kézműveskedik, főzőcskézik, vagy a lakást, kertet szépítgeti. Nyilas, új esélyek kezdenek körvonalazódni ön előtt, bátran kérdezhet, utána nézhet, hogy mire vállalkozik. Most a gyakorlatias és józan hozzáállás hozza meg a sikert, végre nem kell kitalálnia, hogy mi lesz, mert pontos adatok állnak a rendelkezésére, hogy választhasson a lehetőségek közül. Bak, ma lehet, hogy alig tudja elhinni, amit tapasztal. Az emberek az elvártnál sokkal kedvesebben viselkednek és szólnak önhöz. El sem hiszi, hogy tudnak ilyenek is lenni. Hitetlenkedés helyett viszonozza kedvességüket egy mosollyal. Vízöntő, mindig idegeskedtek a túlságosan nyugodt, lassú beszédű emberek, ma az égi folyamatok szerint ilyen emberrel fog találkozni. Meglepő módon most nem idegesíti, inkább vonza. Kérdés, hogy mi lesz ebből, várjon, idővel kiderül. És végül a halak, szép dolog az együttérzés, az is dicsérendő, hogy meghall mindenkit. Ám az Uránusz azt ajánlja, hogy ma maradjon csendben egy kényes szituációban, ne nyilvánítson véleményt és ne adjon tanácsot. Rengeteg új információ és körülmény jön még, amennyiben túl korán nyitja ki a száját, később kell módosítania. Ezek voltak tehát a csillagok mára szóló üzenetei. Eros Ramazzotti slágerével megyünk tovább, jön még az ATC és az első emelet együttes is a folytatásban.

Köszöntöm Önöket! Ág István Virágosat álmodtam című költeménye hangzott el Illis Lajos által megzenésítve Szvorák Kati előadásában. Ma május 3-án, május 1. vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg, a különböző országokban más és más napokon ünneplik, nálunk május 1. vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére a történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Az anyák vasárnapját a keresztények ünneplik az Egyesült Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, amit egyre inkább anyák napjának hívnak, bár ez a név az amerikai és kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az eredeti anyák vasárnapjától. Az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődő, amelyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak. Minden évben a nagy bőjt közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az anya gyülekezetét, ahol megkeresztelték. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyen szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét, a marcipánnal töltött simnei tortát, vagy a simnei kenyeret. A hagyománnyá vált süteményt együtt fogyasztották el a különböző helyekről egybegyűlt családtagok. Gyida Jenő, Édesanyám keze című költeménye hangzik el Martinovics János előadásában.

0: A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt mentőm, s a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét, italát. Ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mely csupa-csupa szeretet? Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út, ujjaid rögtön megmutatták. Látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még, adja ég. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egy más, szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja a közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság s szeretet. Némán, nagy forró áhítattal csókolom meg a kezedet.
1: Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe anyák napi kiáltványa segítségével. Howe az ünnepséget a háború felszámolásának szentelte, és évekig Bostonban ünnepeket szervezett, eredetileg a béke napjának tekintették az anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák azokat az anyákat, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat, férjüket. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Jelképnek a fehér szekvőt javasolta, mivel szerinte a fehér virág szimbolizálja az anyaság erényeit, a fehér szín a tisztaságot és hitet jelképezi, az illata a szeretetet, a formája pedig a szépség lényegét. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi is ismertségűvé tegye. Az ügyben Elmer Barkett, nebraszkai szenátor terjesztette elő az első törvényjavaslatot 1908-ban az Egyesült Államok szenátusában, amely az anyák ünnepnapjának hivatalos létrehozását javasolta. Jarvis a célját akkor érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-ei proklamációjával hazájában minden év május 2. vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet felkarolták a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, cukorka és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányában. További élete során új hevesen tiltakozott az ünnep üzleti esedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembe került egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánt a tettét, és nem akarta a nevét anyák napjával kapcsolatba hozni. Vörös Endor Buba éneke című költeménye hangzik el Halász Judit előadásában.
2: Mindenkit az anyukája szeret a legjobban a világon, igaz? Én is emlékszem, ha csak egy napra elutaztam, már legszívesebben este repültem volna vissza hozzá. Gondolom, ezzel ti is így vagytok.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva, 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, és amelynek pedagógiai jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik. A folytatásban anyák napi versek, dalok hangzanak el. Isten éltesse sokáig minden édesanyát a világban. Boldog anyák napját kívánok!

Zsida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondot legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.

Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Megálló. Nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott. Nem is nézett én rám. És a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen. Kékítőt old az égvizében.

Juhász Gyula, édesanyám, ha lesz dicsőség, mely fejemre fonja a mártíromság büszke pálma ágát, ha ünnepelnek, s megszeret az élet, míg a nem ismert mámor üdve jár át, fölvillanó szemekkel én csupán csak téged kereslek, szenvedő Madonna, bús özvegységnek áldott hordozója, anyám, fölnézek a te homlokodra, hol a dicsőség koszorúja helyett nehéz robotnak ráncait találom, s fölteszem rá büszke áhítattal, s ujjongó dallal minden szálvirágom. Sok áprázattán foszlik a dicsőség, s örök robottá, ami alkotás még, ha mint hiába tenger küszködésem, s én is, szürke álnyra válnék, bár fájna, hogy az álmaim kivesztek, s nincs ki rózsát búsutamra hintne, megvigasztalna, hogy érted rajongtam, s érted lettem olyan árva, mint te. A lelke, lelkem, mélázó, borongó, és benne sok dal él titokba zsongó, el nem dalolja, rejtegeti mélyen, de én a szeméből valahogy kinézem. A lelke bánat, annyi minden érte, nehéz özvegység rászakadt fejére, s míg én betegen búson tovább éltem, ő imádkozott, és szenvedett értem. A lelke, lelkem, ő mind nékem adta, mi benne szín, fény. Én áldom miatta, s el nem sírt könnyű, így dalba sírom, s el nem mondott bánatát, megírom.

Édesanyja, ott voltál nekem, mikor a világ összement, mikor szélesedett. Ott voltál mindig, ahol kellett. Köszönöm, hogy nincs adósságom, csak feléd, csak örök számodra. Köszönet érte, hogy ott tarthatok, hogy tiszta szemmel nézhetek a holnapba, s hogy nem követelsz rajtam ezért felesleget, kamatot és sokat. Hogy úgy tanítottál szeretni, hogyha magadból minden jót szétosztasz, a legtöbb neked marad. Köszönöm, hogy nem kesztyűvel nyúltál soha felém, hogy engedted az élet ütései után, hogy odatartsam az arcom másik felét, s hogy elém nem utat raktál, hanem célt, hogy azt mondtad, mikor választani kellett, hogy te dönthetsz, de ne értem másért, csak magadért. Köszönöm, hogy a magamra kovácsolt düláncokat mindig puhává tetted, hogy bennem a betörhetetlenséget ostor helyett csókokkal szelidítetted. És hogy nem fedted ellenzővel le a szemem, mert azt mondtad, akit erőből terelnek látni, az vak marad, s a világban szivárványra nem lelhet. Ott vagy velem, mikor a világ összedől, vagy újjászület.

0: Anyáknapi versek, dalok hangzottak el. Ma május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Legyenek áldottak az életet adó édesanyák, akik önfeláldozó szeretettel óvják családjukat. A nagymamák, akik tapasztalatukkal és szeretetükkel támogatják a következő generációkat. Mindazok, akik kitartó hűséggel építik a jövőt a mindennapok szeretetében. Kívánjuk, hogy tapasztalják meg Isten békéjét, erejét és gyengéd jelenlétét az év minden nap. Isten áldása kísérje minden édesanya életét. Végezetül Halász Judit anyák napján című felvételét játsszuk be.
1: Anyák napján szóljon a dal, s legyen bennünk hála, mert anyuka nélkül nem jöhetünk volna e szép világra.

0: Reggel az FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.
1: 10 óra múlt 15 perccel, de Demin Ferenc slágerével megyünk tovább. Kimarad majd a barátom, ez a felvétel címe. A folytatásban jön még Gloria Gaynor is, 10 óra 30 perckor kalendáriummal térünk vissza.

Május 3-a van ma, az év 123. napja. Ma Irma és Tímea névnapja van. Az Irma az írmök kezdetű germán női nevek rövidülése. A Tímea Jókai Morától alkotott női név először az Aranyember című regényében tűnt fel, Tímea alakban, vélhetően a görög Eutümia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése jó és tisztelet. Az Irma és Tímea nevű hallgatóinkat köszöntjük Annox Vándordalával, illetve szól a felvétel mindazoknak is, akik május 3-án születtek.

Nézzük a mai naphoz fűződő fontosabb eseményeket. 1915-ben Olaszország kilép a hármas szövetségből. 1921-ben Írországból kiválik hat, többségében protestáns északír grófság, és létrejött Észak-Írország az Egyesült Királyság része lett. 2007-ben Oroszország nem tájékoztatja többi NATO partnereit csapatmozgásairól, miután Vlagyimir Putyin elnök meghirdeti az európai hagyományos erőket korlátozó szerződés teljesítésének befagyasztását.

Ezen a napon született 1469-ben Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. 1620-ban Zrínyi Miklós magyar költő hadvezér. Ezen a napon született és ma 88 éves Toldi Mária magyar énekesnő, énektanár. Ma lenne 61 éves Bódi László magyar zenész, énekes, a Republik frontemberem.

Ezen a napon született ma 57 éves Hajós András magyar dalszerző, zenész, énekes, televíziós, rádiós és online műsorkészítő, humorista, média személyiség, előadó művész és kritikus. Ma 37 éves Huszu Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa-bajnok magyar úszónő. Ezen a napon hunyt el 1270-ben IV. Béla magyar király, az országépítő. 1952-ben Csanádi György magyar költő, rádiórendező, a Székely himnusz szövegének szerzője. 1986-ban Bálint Endre, Kossuth Díjas festőművész. Ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja, az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése május 3-át a Sajtószabadság világnapjává nyilvánította annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletére és betartására, melyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke is védelmez. E napon világszerte megemlékeznek a munkavégzés közben elhunyt újságírókról, valamint ezen a napon jelenik meg több felmérés és jelentés a média szabadságának aktuális helyzetéről. 17 perc maradt még 11 óráig. Prince dalával megyünk tovább, szól a Cream című felvételem.

0: uram.
1: Sziklusz Rádió 95 FM.
0: A piramis dalát hallgatjuk, ha volna két életem, ez a felvétel címem. Nadal után kapcsoljuk önöknek a Kossuth Rádiót, mely a mai vasárnap

0: 10 óra múlt 4 perccel.
1: 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Salgó Tarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatja Varga András esperes plébános. Orgonán kísér Diósi Tamás orgonaművész. Közreműködik a Cantate Domino kórus Csohány László névezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

Imádkozzunk családjainkért, ó Szent József, légy házunk ura, és családunk pátronusa, egyetértés és szeretet egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy vezérünk, lényegben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldás, minden jóban alakodás, ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűz anyánknak, hogy családunk kicsi háza Názáretnek legyen másra. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 5. vasárnapján Szent misénket 20 éve elhunyt férj, édesapa és nagyapáért, valamint elhunyt szülőkért, nagyszülőkért és keleszülőkért, és ezen a mai napon, május 1. vasárnapján élő és elhunyt édesanyákért is imádkozom. Imádkozunk ebben a Szent misében, amelyben szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok Salgótarján főplébánia templomában, valamint szeretettel köszöntöm a katolikus és Kossuth rádiót hallgató hívőket, akik határon innen és határon túl belekapcsolódnak a mi imádságunkba, hogy imádságunk tiszta szívvel szólhasson a jó Istenhez, és meghalljuk a mai Szentírásnak az üzenetét, szívünkbe fogadhassuk. Most a Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk érgalmasságodat. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

téged, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bőtermést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él

olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikántort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt, mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás: íme Sionban kiválasztott becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik: a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban, választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Ugyan mondhatod, hát mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ez

0: nagy bölcselő Platón mondta, amikor közeledett élete vége, kétségek között éltem, bizonytalanságban halok meg, és nem tudom, hogy hová megyek. Pedig ő az ókori gondolkodók között szellemóriásnak számít. A Krisztus előtti 4. században élt aténi filozófus azonban nem is mondhatott mást, mint amit annyi meg annyi kortársunk érez ma is. És tudjátok, a mai evangélium épp ezért egész emberi, vallási életünkre nézve döntően fontos üzenetet tartalmaz. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves remény zarándokai! Milyen jó, hogy elhangzik Jézusnak a búcsú beszédében ez a kijelentés, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Pontosabban azt jelenti ez a kijelentés, hogy meg ne zavarodjatok, össze ne kuszálódjék a ti szívetek. Jézus akkor mondja ezt, amikor János evangéliuma arról számol be, hogy már Júdás eltávozott, Jézus megjövendölte Péternek a tagadását, és beszél az ő búcsú vételéről, amit az apostolok nem értenek. Megrendültek, értetlenség gyötri őket, nem tudnak azonosulni azokkal a szavakkal, amiket Jézus mond nekik, és félelem uralkodik el az ő szívükön. És tudjátok, valami hasonlót éltek át Mózes korában élt vándorló zsidók, amikor megtorpantak az ígéret földje előtt, ezért Isten azt mondta nekik, Mózesen keresztül, az Úr, a te Istened elét helyezte az országot, lép be, vedd birtokba, ne félj, és ne légy bátortalan. Pál apostol később ezt tartja hihetetlen nagy kincsnek, Korintusiakhoz 2. levélben, 4. fejezetben írja, mindenfelől szorongatnak, de össze nem törnek, kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk, földre terítenek, de el nem pusztulunk, testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Sok idős, hűséges pap és világi hívő átélte a kommunista, ateista évtizedekben a megmaradás alaptörvényét, amelyről nem egyszer, nem kétszer az idős pap testvérek úgy be is számoltak. Nékem fiatalnak, amikor elindultam a hivatásom útján, a következőt mondták: nem félni, és nem hagyni, hogy megfélemlítsenek. Akik határozottan bíztak Jézusban, hittek ígéreteiben, azok erősek tudtak maradni, akár börtön járt érte, akár előmenetelük megtörése volt az ára. Miért? Azért, mert valami biztonságérzet töltötte el őket, és érezték, hogy szívükben, lelkükben, hogy az események kulcsa nem az én kezemben van, de nem is az ellenségeim kezében, mert Isten irányítja a történelmet. Aztán a mai evangéliumnak egy másik csodálatos üzenete, Jézus határozott messiási öntudatának megnyilatkozása, amikor azt mondja Tamásnak a hihetetlen csodálatos kérdésére, hát Uram, hát hova mégy? Hát nem tudjuk, hogyan ismerhetnénk hát az utat? És erre mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az út nem kőből, bitumenből épült út, hanem ez a lélek útja. Be benne van a cél is. A cél pedig nem más, mint az igazság és az élet. És azt gondolom, hogy valami módon erre ismertek rá az apostolok, amikor nevükben Péter hűségnyilatkozatot tesz. János evangéliumának 6. fejezetének a végén olvashatjuk, amikor a tanítványok közül sokan elmennek, amikor Jézus beszél arról, hogy ő az eukarisztiában saját magát adja, és azt mondja, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét, annak örök élete van. Ezt nem tudják sokan elfogadni, elmennek, ránéz a 12-re, és kérdezi tőlük, ti is el akartok menni? És Péter hűségnyilatkozata így szól, Uram, kihez menjünk, neked örök életet adó igéid vannak. Szent Ágoston szerint ez az egyetlen nyitott út, amelyről már korábban jövendőltek a proféták, amelyet egyetlen filozófia sem képes megadni. Nyitott út mindenkinek a lélek szabadságára, írja Szent Ágoston, és erről az útról senki sincs letiltva, kizárva, ez a királyi út, amely mindenkié. És záró gondolatként pedig korunk legtragikusabb betegsége nem a rák, nem a szívbetegségek, hanem a kiúttalanság. Erről beszélnek a fiatalkori öngyilkosságok és az öregkori kedvvesztés, közömbösség, szomorú esetei. A céltalanság, a reménytelen kiúttalanság öl, maga tehetetlenné, lemondóvá, önmagunkbá, szárttá tesz. Meg kell tanulnunk együtt haladni a sikertelenségekkel, a küzdelmekkel, a gyengeségeinkkel, anélkül azonban, hogy egy pillanatra is feladnánk magát az utat. Az élet értelmét, célját keresni kell, és ha keressük, akkor keressük jó helyen. Jézusnál ezt megtalálhatjuk. Mint Péter is mondta, hogy Uram, kihez menjünk, neked örök életed adó igéid vannak. Most ezen igékből hallhattunk párat. Ha valaki még nem tette, kapcsolódjatok bele a Biblia egy év alatt levő csodálatos sorozatba, ma már a 123. részt hallhattuk, amelynek a fényében nézve életünket, nézve esetleg életünk nehézségeit, egészen más színben fogjuk látni, és megtapasztalhatjuk azt a nyugalmat, amelyet ugyancsak Szent Ágoston fogalmaz meg így. Nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned. Amen. Most pedig az apostoli hitvallással valljuk meg együtt hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.
1: 14. Leó pápáért, akinek megválasztása első éves évfordulóján emlékezünk, hogy legyen ereje másokat megerősíteni, és Isten szándéka szerint vezesse népét az üdvösség felé. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik tévedésből, az igazság megismerésének hiányából, vagy rossz akaratból másút keresik boldogságukat, és csalódnak, hogy rátaláljanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik félelemből, helytelen istenképpel, vagy csak megszokásból hisznek, hogy öntudatos, felnőtt, megtapasztalt hitre jussanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik a szeretetet és a szabad élet akadályát látják az evangélium törvényében, hogy rádöbbenjenek, ez az igazi kibontakozás a teremtő szeretetnek, a szabad személyiségnek és az örök életre rendelt emberi méltóságnak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik lelkiismeretük szavát követve kultúrák és vallási szokásokban nevelkednek, anonim keresztényként tartoznak hozzánk, hogy eljussanak a teljes igazságra, a Krisztusi útra és az Atyával való életközösségre. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik földi vágyakozásaik és kereséseik után már hazaköltöztek, megleljék közelségedben azt, amit itt a földön csak halvány életképként sejtettek. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, a mi Urunk által.

imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten élet.

Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, városunk pártfogójával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy a helyi magasztalatokat.

sajtójára így nyilatkozik. Egyetlen földi szónak sincs édesebb csengése, mint ennek az egynek, anya. Érző, hálás fiúi szív sem tudná megmondani, mi is ő neki az édesanya. De annyit el kell mondania, Isten után a legnagyobb jótétemény. Igen, május első vasárnapján különösen is erre emlékezünk, földi és égi édesanyát köszöntve, mi most ezt a Te vagy földi értünk énekkel, imádsággal tegyük meg a záró áldás előtt.

Mielőtt a záró áldást adnám, és elköszönnénk hallgatóinktól is, hadd kérjelek még benneteket valamire. Nekem 45 évvel ezelőtt volt Sopronba, így május első vasárnapja után a hétfői nap, az érettségi napja. Hétfőn érettségiző fiataljaink tanúságot tesznek arról, amit tanultak. Hogy mindinkább ez sikerüljön, majd imádkozzunk értük. Most pedig álljatok fel mindnyájan, és fogadjátok a Jóisten áldását, amely békét közvetít, mert a krisztusi békének gyógyító ereje van személyes életünkben, a családi asztalnál, és közösségeink megújuló találkozásaiban. Az Úr legyen veletek!

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Salgótarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatta Varga András, esperes plébános, orgonán kísért, Diósi Tamás orgonaművész, közreműködött a Cantate Domino kór is, Csohány László név vezetésével. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV
1: Rádió 95 FM.
2: A pontos idő 12 óra dél van.

0: Meggal of FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.
1: Déli 12 óra múlt, 1 perccel a következő 1 órában vasárnapi turmixunkat hallgathatják a Siculus Rádió 1 órás magyar zene válogatását, melyben ma Gábor S. Pál nagyszerű szerzeményeiből hallanak egy válogatást, fogadják szeretettel. További jó rádiózást és kellemes vasárnap délutánt kívánunk.
2: Vasárnapi turmix, a Siculus Rádió magyar zene válogatás.

Köszöntöm Anakát, ezen a napon született is ma 88 éves Toldi Mária magyar énekesnő, énektanár, a 60-as évek elején a Magyar Rádió Tenzenei stúdiójában kezdte énektanulmányait, majd a Lipcsei Fesztiválon debütált, mint énekesnő a Barna bőrű hableány című dallal. Első igazi slágere a 20 éves vagyok című dal volt, ez a sláger tette ismerté. A hagyományos tenzene egyik kiemelkedő képviselője, ő énekelte magyar nyelven az 1965-ös Eurovízió Dalfesztivál győztes Franz Gell dalát Tardos Péter szövegével, Viasz Baba címmel. Az 1966-os első Táncdalfesztiválon Más ez a szerelem című dalával megosztott első díjat.

és előadói díjat nyert 1967-ben a Rövid az élet című dallal, szintén megosztott első helyezést és előadói díjat nyert a Táncdalfesztiválon. Népszerűségét mutatja, hogy a keleti blokk országain kívül Angliában is vendégszerepelt, Nyugat-Németországban pedig két lemeze is megjelent. Gyermekkora óta énektanár szeretett volna lenni, de az élet más lehetőséget kínált, a színpadot. Amikor 1971. januárjában felkérték, hogy tanítson a Postás Zeneiskola Táncdal stúdiójában, elvállalta, 10 évig énekelt és a pályája csúcsán hagyta abba. Úgy gondolta, így nem csak taníthat, de gyermekei nevelésében is jobban részt tud venni. Tanári korszaka azonban a Vasutas Zeneiskolában kezdődött 1990-ben, itt kapott lehetőséget egy musical iskola létrehozásához, amely 2001 óta az Operett Színházzal együttműködve neveli az utánpótlást. Arz poétikája, a gyémántot nem csak csiszolni kell, de folyamatosan keresni is kell. Felbukkanását nem szabad csak a véletlenre bízni. A Budapesti Operett Színház művész utánpótlásának tanáraként a Pesti Broadway stúdióban ének, tanszakon énekoktatóként működött. Magánéletét tekintve első férje Bágya András zeneszerző, második Malek Miklós zeneszerző, akitől Malek Andrea színésznő és ifjabbik Malek Miklós zeneszerző producer fia született. A következő, kicsivel több mint fél órában Toldi Mária felvételeiből játszunk be néhányat, fogadják szeretettel, további jó rádiózást és kellemes vasárnap délutánt kívánunk!

0: Az elmúlt kicsivel több mint fél órában Toldi Mária felvételeiből hallottunk egy válogatást a magyar énekesnő, ma ünnepli 88. születésnapját.
1: Siculus Rádió 95 FM.
0: A folytatásban kapcsoljuk Önöknek a Dankó Rádiót, a műsorvezető Budai Beatrix Jó ebédhez szól a Nóta című műsorát hallgathatják egészen 14 óráig.

0: Vóda Csokor a Sziklusz Rádióban.
1: De csoda jó kedvet csinálok.
2: És hála minden édesanyának. Már is a Nyisd ki anyám a virágos ablakod című dalt halljuk Kalina Enikő énekel Terék Józseffel és zenekarával. Aztán Nógrádi Tóth Istvánnal mulathatunk együtt a Lőre Lőre című csárdás csendül felekkor. Jó rádiózást kívánok!

Midélius Éva Toki Balog Ernővel és zenekarával nótázik a következő percekben. A Te vagy barna kislány című dalt halljuk már is, majd Svéd Sándor az egyik legismertebb nótacsárdást adja elő, Nagy a feje, búsuljon a ló címmel. Hallgassuk meg együtt!

Ma van anyák napja, és ez nem csupán egy dátum a naptárban, ez az érzelmek ünnepe is egyben. Egy csokor virág, vagy egy jól ismert dallam is elég ahhoz, hogy megköszönjük mindazt a törődést és alázatot, amit édesanyánktól kaptunk és kapunk nap mint nap. Hát most szóljon egy ritkábban játszott felvétel, Rózsa Béla újra digitalizált gramofon hanganyagát halljuk Lakatos Tibor zenekarának kíséretével. A dal címe Aludjál anyám, aztán Talabér Erzsébet is fellép képzeletbeli színpadunkra, és ekkor az Anyám arra kért engemet című csárdást halljuk, fogadják sok

Mondd anyám, hogy otthon jár most, ha te notáz a rossz nagy jó. Az, akit

0: FM 95, Siculus Rádió. Onnan nem érdemes eltekerni. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önökért.
1: Fél percünk van még 14 óráig. Ma az időjárás az ilyenkor megszokottnál hidegebb marad az ország déli, keleti és helyenként a középső részein is, míg a többi területen enyhe melegedés várható az előző napokhoz képest. Adáskörzetünkben a délutáni legmelegebb órákban 15 fok lesz a maximum hőmérséklet, a szél azonban mérsékelt marad, a magas hegyi zónákban, valamint keleten és dél-keleten helyenként meg is erősödhet. De lassan vége a didergésnek, 27 fokig is kúszhat fel a hőmérő higanyszála a jövő héten. Ma május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Legyenek áldottak az életet adó édesanyák, akik önfeláldozó szeretettel óvják családjukat, a nagymamák, akik tapasztalatukkal és szeretetükkel támogatják a következő generációkat, mindazok, akik kitartó hűséggel építik a jövőt a mindennapok szeretetében. Kívánjuk, hogy tapasztalják meg Isten békéjét, erejét és gyengéd jelenlétét az év mindennapján. Isten áldása kísérje minden édesanyja életét, munkáját és gyermekeik nevelésében vállalt fáradalmát. Búcsúzóul Kovács Kati legszebb slágere szól minden édesanyának. Isten éltesse sokáig az édesanyákat egészségben, szeretetben. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, Csáki Orsolyát hallották a holnap reggeli viszonthallásra.

0: Megáll az FM. A 95 MHz-en. Sziculusz. A rádió. Rádió. Rádió.
1: Rádió Sziculusz. Nozis i cinci megahertz.
2: Come on everybody! Just clap your hands!
1: FM stereo.

fújnak a napok. Ki vagyok én, és te ki vagy? Ahogy jönnek a szavak,

0: szívemből szólt, hölgyem, én is unom a puha párnát, a lazacarumás cica eledelt, a műegeret, a kaparófát.
1: Hey, hey.

FM 95, Sziculusz Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Sziculusz Rádió. Kézivásárhelyen és környékén még mindig önökért.

0: Húzódjanak hátra! Újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió.

0: érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.